múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Nekem te vagy a crush.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, yo, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött, első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt.

0: dalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: talk.
1: Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi. Köszi.
3: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen az csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes

0: szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Ha ha ha ha!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Nézd már, kotta van a szemétbe.
2: Á, szemét van a kottában.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen az csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkúra ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elindul az iskolában az Erdő program őszi üteme. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön.

0: Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Megsokszorozódott a tiltott helyen dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is a fővárosi közgyűlés döntése óta. A 24.hu megtudta, az első fél évben csaknem 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben. A fővárosi közgyűlés február végén fogadta el Vitézi Dávid, a Podvanicki mozgalom akkori frakció vezetőjének javaslatát. Eszerint a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság szükség esetén a kerületi területfelügyeletek bevonásával hatékonyabban léphet fel a megállóhelyi dohányzási tilalom betartása érdekében. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP-nek azt mondta, Brüsszel mindaddig fenntartja az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat. Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, eső sehol sem valószínű. Többfelé élénk, erős lesz a szél. 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

csak egy lány volt, de ő volt az álmom. Vártam, hogy egyszer rám találjon. Eszembe jut a napról, a fényből rám mosolyog egy gyűrött képről. Ő volt a kezdet, messze a vég, de ha átölel minket a mindenség, van még esély, ne add fel hát, vár rád.

kerestelek téged, kerestem a lángot, kerestem az érzést, hogy rám találjon. Elég volt, hogy láttalak téged, az álomlányt, az emlékképet. Elég, ha vagy, ha létezel a szeret, az érzések között velem boldog lehetsz, hogy mi lesz később, most rajtad áll. Várok rád, ez egy

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt

0: Rendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondosóra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A gondosóra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen adnák át. A miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Megkezdődött a közfinanszírozott fogászati ellátás átalakítása, miután az Egészségügyi Minisztérium vezetése egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. Erről az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára számolt be. Porpáci Krisztina arról írt, a találkozón azonnali döntések születtek a fiatal fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezéséről, az országos ügyeleti ellátás biztosításáról, valamint egy szakmai munkacsoport felállításáról, a finanszírozási rendszer átfogó reformja érdekében. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Őket a miniszterelnök nevezte ki szeptember 7-e reformja érdekében. Hétfőtől 4 új helyettes állam.

0: segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni, a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetüket. Maszkot viselő, fekete ruhába öltözött tüntetők okoztak rövid ideig tartó fennakadást szombaton a délkelet-angliai Dover kikötőinek forgalmában. A néhány száz fős csoport tagjai saját elmondásuk szerint a csónakokon Franciaországból illegálisan átkelő menedékkérők tömeges érkezése ellen tiltakoztak. A rendőrség a tüntetőket a vasútállomáshoz terelte, ahol a tiltakozók külön csoportokban ellenállás nélkül felszálltak a vonatokra. Sikeresen fellőtte Spektrum rakétáját az ICER Aerospace Norvégiából. A siker azért mérföldkő, mert ez volt az első alkalom, hogy egy magánfinanszírozású európai hordozórakéta sikeresen elérte a Föld körüli pályát, és ez volt az első sikeres orbitális rakétaindítás is a kontinentális Európából. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Kocsmáznak utcák és közterek.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépésre

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen adnák át. A miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Megkezdődött a közfinanszírozott fogászati ellátás átalakítása, miután az Egészségügyi Minisztérium vezetése egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. Erről az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára számolt be. Porpáci Krisztina arról írt, a találkozón azonnali döntések születtek a fiatal fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezéséről, az országos ügyeleti ellátás biztosításáról, valamint egy szakmai munkacsoport felállításáról, a finanszírozási rendszer átfogó reformja érdekében. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Őket a miniszterelnök nevezte ki szeptember 7-i hatállyal. Borbé Pece Tibor Borsa az Oktatási Minisztérium, Bódai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium állományába került be. Kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. A kormány Facebook oldalán azt írták, aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon és az ügyintézés megkezdéséhez.

0: Foglalkozók külön csoportokban ellenállás nélkül felszálltak a vonatokra. Sikeresen fellőtte Spektrum rakétáját az ICER Aerospace Norvégiából. A siker azért mérföldkő, mert ez volt az első alkalom, hogy egy magánfinanszírozású európai hordozórakéta sikeresen elérte a föld körüli pályát, és ez volt az első sikeres orbitális rakétaindítás is a kontinentális Európából. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lovak, suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dolgokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban. Andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felülvizsgálják az autópálya koncesziót, újabb modern vasúti rendszer épülhet Borsodban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi a dohány és kaszinó koncessziókét, derül ki a miniszterelnök rövid Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvívői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. Megkezdődik egy új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tramtrain hálózat előkészítése, amely Miskolcot, Tiszaújvárost, Kazincbarcikát és Ózdot kötheti össze a meglévő vasúti infrastruktúra hatékonyabb kihasználásával. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy videóban. A tervezett beruházás lényege, hogy a Szeged és Hódmezővásárhely között már működő rendszer mintájára összekapcsolja a városi villamos hálózatot az elővárosi vasúttal. Bár a térséget jelenleg is kiterjedt vasúthálózat fedi le, a meglévő állomások sok helyen kedvezőtlen elhelyezkedésük miatt nem biztosítanak közvetlen kapcsolatot a települések valódi központjaival. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-nél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel saját mulasztásaikat. Az erős szél miatt országszerte több megyében is autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt ágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét szombat délutánig, közölte a katasztrófavédelem. Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanádvár megyében is több helyszínre riasztották az egységeket. A fővárosban a 3. kerületi Nánási úton egy fa autókra dőlt és elzárta a Kadosa utcát, a 6. kerületben pedig nagy faágak hasadtak le az egyik utcában. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. A tüntetők az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelték. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. 3 iráni kőolajtartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő, miután Irán felül rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra. A 3 működésképtelenné vált iráni hajó része Irán árnyékflottájának, amellyel Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, Natur...

0: És most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen adnák át. A miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Megkezdődött a közfinanszírozott fogászati ellátás átalakítása, miután az Egészségügyi Minisztérium vezetése egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. Erről az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára számolt be. Porpáci Krisztina arról írt, a találkozón azonnali döntések születtek a fiatal fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezéséről, az országos ügyeleti ellátás biztosításáról, valamint egy szakmai munkacsoport felállításáról, a finanszírozási rendszer átfogó reformja érdekében. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Őket a miniszterelnök nevezte ki szeptember 7-i hatállyal. Borbély Pece Tibor Borsa az Oktatási Minisztérium, Bódai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium állományába került be. Kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. A kormány Facebook oldalán azt írták, aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni, a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetet. Maszkot viselő fekete ruhába öltözött tüntetők okoztak rövid ideig tartó fennakadást szombaton a délkelet-angliai Dover kikötőinek forgalmában. A néhány száz fős csoport tagjai saját elmondásuk szerint a csónakokon Franciaországból illegálisan átkelő menedékkérők tömeges érkezése ellen tiltakoztak. A rendőrség a tüntetőket a vasútállomáshoz terelte, ahol a tiltakozók külön csoportokban ellenállás nélkül felszálltak a vonatokra. Sikeresen fellőtte Spektrum rakétáját az ICE Aerospace Norvégiából. A siker azért mérföldkő, mert ez volt az első alkalom, hogy egy magánfinanszírozású európai hordozó rakéta sikeresen elérte a föld körüli pályát, és ez volt az első sikeres orbitális rakétaindítás is a kontinentális Európából. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás
3: teljákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel

0: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen adnák át. A miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Megkezdődött a közfinanszírozott fogászati ellátás átalakítása, miután az Egészségügyi Minisztérium vezetése egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. Erről az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára számolt be. Porpáci Krisztina arról írt, a találkozón azonnali döntések születtek a fiatal fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezéséről, az országos ügyeleti ellátás biztosításáról, valamint egy szakmai munkacsoport felállításáról, a finanszírozási rendszer átfogó reformja érdekében. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Őket a miniszterelnök nevezte ki szeptember 7-i hatállyal. Borbé Pece Tibor Borsa az Oktatási Minisztérium, Bódai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium állományába került be. Kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. A kormány Facebook oldalán azt írták, aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni, a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetüket. Maszkot viselő, fekete ruhába öltözött tüntetők okoztak rövid ideig tartó fennakadást szombaton a dél-kelet-angliai Dover kikötőinek forgalmában. A néhány száz fős csoport tagjai saját elmondásuk szerint a csónakokon Franciaországból illegálisan átkelő menedékkérők tömeges érkezése ellen tiltakoztak. A rendőrség a tüntetőket a vasútállomáshoz terelte, ahol a tiltakozók külön csoportokban ellenállás nélkül felszálltak a vonatokra. Sikeresen fellőtte Spektrum rakétáját az ICE Aerospace Norvégiából. A siker azért mérföldkő, mert ez volt az első alkalom, hogy egy magánfinanszírozású európai hordozó rakéta sikeresen elérte a föld körüli pályát, és ez volt az első sikeres orbitális rakétaindítás is a kontinentális Európából. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Klasszika Hotel. Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most indulj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén. Lannert Judit azt mondta, a kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Átépítik a Hercegszántó és Bérek közötti közúti határátkelőt. A következő hetekben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. A hidegfront előtt a Békés-megyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Körösladányban és Körösszakálon. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált aranykarika gyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a hadtörténeti intézet. Erről Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára számolt be. Egy másik esetben ugyancsak a karika gyűrű alapján a nyilvánosság segítségével sikerült azonosítani az elesett katonát, akinek jelentkezett a lánya is, aki csak nem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik. Kína és Nepál között a határtérségben augusztus 26-án bekövetkezett természeti katasztrófa, hegy- és gleccseromlás, valamint villámárvíz után a mentőcsapatok eddig már 10 000-nél is több túlélőt helyeztek biztonságba, de 30 000-nél is több emberről a hatóságoknak még mindig nincs tudomása. Több mint 3 órán át tárgyalt Vladimir Putyin szombaton a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki külön megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az orosz elnök megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. Az eszmecserét mindkét fél számára hasznosnak minősítette. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Szárnyán a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén. Lannert Judit azt mondta, a kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Átépítik a Hercegszántó és Bérek közötti közúti határátkelőt. A következő hetekben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. A hidegfront előtt a Békés-megyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Körösladányban és Körösszakálon. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált aranykarika gyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet. Erről Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára számolt be. Egy másik esetben ugyancsak a karika gyűrű alapján a nyilvánosság segítségével sikerült azonosítani az elesett katonát, akinek jelentkezett a lánya is, aki csak nem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik. Kína és Nepál között a határtérségben augusztus 26-án bekövetkezett természeti katasztrófa, hegy- és gleccseromlás, valamint villámárvíz után a mentőcsapatok eddig már 10 000-nél is több túlélőt helyeztek biztonságba, de 30 000-nél is több emberről a hatóságoknak még mindig nincs tudomása. Több mint 3 órán át tárgyalt Vladimir Putyin szombaton a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki külön megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az orosz elnök megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. Az eszmecserét mindkét fél számára hasznosnak minősítette. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. 30, 30, 30. Óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: talk.
1: Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Köszi!
3: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb...

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: utcák és közterek.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Élvezd, hogy látszagos érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
11: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért, mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
4: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
11: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
4: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
11: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
4: verzió. De miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
11: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
12: De azért, mert living room.
11: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a live.
12: Ezeket is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
11: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakós annyi volt. Ez csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
4: Okos Tóni.
11: Oké. Na, szia, akkor Tóni, mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
4: Jó, igen.
11: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
4: Én mosolyogtam.
11: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly.
4: Hát, nem
11: két barátnő találkozik, és beülnek egy verzióra.
4: Én mosolyogtam.
11: Igen. Csak nem

0: Persze. Jól néznénk, ha nem.
1: Vigyázz, angol humor.
2: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
0: Mondja.
2: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
0: Ja.
2: Hát ez durva volt. Durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
0: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
2: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: az Amazing Grace, az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megvárnod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkot, a törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: Nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen, még teológiai eszmélet futtatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok.
1: De nem hallgatsz
2: végig. Mondtam, hogy
1: nem ebbe belemenni. Tehát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes Szent Háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: Közben a műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszoltam.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyreadni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok és zörgetek és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt egy gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emigrendnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek. Ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: klassz volt. Tudjátok, mi ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusz.
1: De igen. Tehát, hogy
0: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már bármennyi... kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól. Jó, megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek. Valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a mindennapokban, a nehézségek idején. Add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

up and turn me on. Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: ismersz.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kult. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében, ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen az csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A legnagyobb alkúra ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a hetet a hétfői buszt.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

maradsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.